0: kechir ol sen kechir.
1: Kuldirgich.
2: Bolalar, shu man xotinimga hayron qolamanda.
3: Nimaga?
2: Shu shirindan shakar nonlar yopadi, shirindan shakar pishiriqlar pishiradi. Shu non yopamansa angel xamir turishini oboraman. Yana oboraman, yana oboraman, yana oboraman. Yani kuni bilasanmi nima dedim?
3: Nima dedi?
2: Qachon qarama xamir turish, xamir turish. Ha, unni qachon olib kelasiz dedi.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.